0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felülvizsgálják a Klebelsberg központ szerepét. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron a mentőszolgálat. Picit visszaeshet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. Egyebek mellett ez hangzott el tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A cél az, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és az intézmények autonómiája erősödjön. Június 15-éig arról is dönthetnek, hogy az iskolai igazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány határozott arról is, hogy a rászoruló gyerekek családjai augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak. A kabinet az egészségügy területén is hozott döntéseket. Szeptember 1-ig például nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, és koncepció készül a betegjogok erősítésére. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat vár, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. A program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes oktatást tartanak azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyárra az életmentés világát ismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell veszélyes helyről, le kell őket vinni, amerre a teknős feljárt, arra vigyük tovább, biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
1: Tovább fokozódhat a rendkívüli hőség Spanyolországban. A hőmérséklet átlagosan 10-15 Celsius fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. A napokban a csúcsok 34 fok felett alakulhatnak a dél-európai országban. És nézzük, mi várható nálunk. Napos, száraz időre számíthatunk, esetleg néhány gomoly felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap is szépen süthet a nap néhány felhő kíséretében. Hajnalban 7-13, napközben 23-27 fok várható. Hétvégére visszatérhet a meleg nyári idő, a napsütés mellett ugyan felhők is megjelennek, és többfelé eső zápor is jöhet, de a levegő 30-31 fokig is melegedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Megújulhat a tankerületek működése. Gorcső alatt a konzervcsemege kukorica. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mégis tagja marad Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Kivételes eljárásban szavazott az országgyűlés a törvényjavaslatról, amellyel visszavonják hazánk kilépését. Az indoklás szerint a módosítás egyik oka a nemzetközi béke és biztonság fenntartása. Szeptember 1-i határidővel nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzésekkel összefüggő adatok. Június 30-áig az egészségügyi kormányzat elkészíti az információk feldolgozására vonatkozó módszertant, emellett koncepció készül a betegjogok erősítésére. A Magyar Kórház Szövetség üdvözölte a döntést. A szervezet szerint a transzparens, szakmailag megalapozott és közérthető információk közlés erősítheti a betegbiztonságot, valamint hozzájárulhat az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséhez. Felülvizsgálja a kormány a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. Az a cél, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen és erősödjön az autonómiájuk. Június közepéig arról is döntés születhet, hogy az igazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kabinete mellett határozott arról, hogy augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyermekek családjai. Elindulhat a helyreállítás a robbanás után a MOL tiszaújvárosi üzemében. A közvetlen baleset veszélyt elhárították, így elkezdődhetnek a létesítmény helyreállításához szükséges munkálatok. Ehhez már megkapta az olajtársaság a hatósági engedélyeket, és megvan a szakértői csapat is. A becslések szerint több hónapig eltarthat a helyreállítás. Az üzemi baleset nem érinti a hazai üzemanyag ellátást. A tragédia múlt pénteken történt, a robbanásban egy ember meghalt, többen megsérültek. Az ő állapotuk javul, de még kórházban vannak. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el a kelenföldi mozdonytűz miatt. Vitézi Dávid miniszter már egyeztetett a MÁV vezetésével az eset tanulságairól, és elrendelte, hogy a szakemberek nézzék át az előző ciklusban vásárolt hasonló típusú szerelvényeket. Egyúttal azonnali lépések történtek a MÁV és a BKK hatékony együttműködése érdekében. Cél, hogy az ilyen esetekben a fővárosi céget is be lehessen vonni a pótlóbuszrendszerbe. Újra lehet valós idejű információnk a vonatok helyzetéről és a késésekről. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ gyűjtőrendszer. A felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de a vasúttársaság már keres olyan megoldást, ami bejelentkezés nélkül is működik. A MÁV egy évvel ezelőtt kapcsolta le a platformot és a vonatinfót is. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben, a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk esik áldozatul a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádióknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a technikus feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatok.
1: A fiatal fák önkéntes locsolására buzdít a főváros, várhatóan idén is óriási aszály lesz, emiatt indult az önkéntes vízadás elnevezésű kampány. A főkert nem tud segíteni minden csemetének, így Budapest az önkormányzatokhoz fordult és azt kérte, csatlakozzanak a programhoz. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtisztította az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, amelyet szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
1: Konzervcsemege kukoricát vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal elnök helyettesét.
4: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologikus eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
1: Rendben befejeződtek az írásbeli érettségik. 15 napon csak nem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról a feladatlapok javítási értékelési útmutatóit az oktatási hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott. Az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. A szóbeliket június 3-a és 10-e között tartják meg országszerte. Egyre több a szúnyog, szükséges a gyérítés. A következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén végzik az írtást a szakemberek. Az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek. Ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén a Sziget közben, Komárom, Budapest, a Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében. Azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A körös térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb, összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
5: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlő termesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó, nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
1: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyermek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke. A felajánlásokat május végéig várják.
6: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel.
1: Túlnyomóan derült időnk van, csapadék nem várható. 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Eső nem érkezik. Több helyen lesz erős a légmozgás. 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. A pollen terhelés a záporok hatására átmenetileg lokálisan csökkent, de a hét második felétől ismét felerősödik.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Jó reggelt kívánok! Május 28-án csütörtökön 6 órát hagytuk el 10 perccel. Maxim Levente vagyok. Csanád Emil napja van. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. A hosszú hír összefoglaló után csupán Mark Anthony tudásszomja nem enyhült. I need to know, tudnom kell. Ezzel indul az óra.

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 28-án az éhezés világnapján, és kontrasztként ma van a hamburger világnapja is. Bizarr. Na de miért kapta a hamburger hamburgról a nevét, ha amerikai? Mindegy is, Vino Speak Americano címmel a Jolanda Bíkul dala folytatja a csütörtök reggelt. Jó utat, jó reggelt, jó készülődést a Best FM-mel. Hívható SMS és Viber számunk 0620-55-55-155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb.

0: FM, a legjobb zenék a front mögött, ma frissebb lesz a levegő, 22-27 fok között a maximumok, újból sok napsütés várható, még több részlet az időjárásról és friss infók az érkező hírösszefoglalóban, fél hét után pedig egy legendás énekesnő nevét és hírnevét, talán egy picit meglovagolva, a Daxos érkezik a Barbra Streisand-dal. Barbra Streisand.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Felülvizsgálják a Klebelsberg központ szerepét, hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron a mentőszolgálat. Picit visszaeshet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. Egyebek mellett ez hangzott el tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A cél az, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és az intézmények autonómiája erősödjön. Június 15-éig arról is dönthetnek, hogy az iskolai igazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány határozott arról is, hogy a rászoruló gyerekek családjai augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak. A kabinet az egészségügy területén is hozott döntéseket. Szeptember 1-ig például nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, és koncepció készül a betegjogok erősítésére. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat vár, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. A program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes oktatást tartanak azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyárra az életmentés világát ismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élőkörnyezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell veszélyes helyről, le kell őket vinni, amerre a teknős fejáll. Arra vigyük tovább, biztonságosabb távol. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
1: Tovább fokozódhat a rendkívüli hőség Spanyolországban. A hőmérséklet átlagosan 10-15 Celsius fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. A napokban a csúcsok 34 fok felett alakulhatnak a dél-európai országban. És nézzük, mi várható nálunk. Derült napos időnk lesz, kevés gomoly felhő leginkább keleten, északkeleten telepedhet az égre, de esni nem fog. Enyhül a nagy meleg, a hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap is szépen süthet a nap néhány felhő kíséretében, esernyőre nem lesz szükség. Napközben 23-27 fok várható. Hétvégére visszamelegszik az idő, a napsütés mellett ugyan felhők is megjelennek, és többfelé eső zápor is jöhet, és akár 30-31 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

a legjobb zenék. A front mögött felfrissül a levegő. Most 7 és 17 fok között van, napközben 22-27 fok között alakul a maximum. Sok napsütés lesz, csak keleten, észak-keleten lehet több gomoly felhő az égen, de esni ott sem fog. Aztán az átmeneti szünet után szombaton visszatér a kánikula, akkor újból 30 fok körül alakul majd a maximum. Mi pedig közben megyünk tovább Vanessa Amorózival. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a reggel, itt a Besten.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: Regulators, you regulate any stealing of his property, we're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó készülődést, jó utat az úton lévőknek. A hírek alatt is várom a közlekedési infókat 0620 55 55 155. A következő órában pedig szól majd a Black Eyed Peas dala. És Sadness Monster is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán újból a legjobb zenéké az éter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Elindulhat a helyreállítás a robbanás után a MOL tiszaújvárosi üzemében. Koreai fesztivált rendeznek júniusban a Margit szigeten. Napos, de hűvösebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hónapokig eltarthat a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében. A létesítményben múlt pénteken robbanás történt, egy ember meghalt, a hét sérült még, kórházban van, állapotuk javul. A hatósági helyszínen és befejeződött balesetveszély már nincs, zajlik a takarítás. A társaság megkapta a szükséges engedélyeket a helyreállításhoz, így megkezdődhetnek a munkálatok. A vállalat szerint az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyag ellátását. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lehet az akácméz. Tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergette. Most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
1: Két napra a Margit szigetre költözik Korea. Június 13-án és 14-én a Kristály szintéren rendezik meg a 7. Koreaon fesztivált. Az ingyenes eseményen a koreai kultúra sokszínűségét mutatják be a magyar közönségnek. Az érdeklődőket K-pop tánc bemutatók, workshopok, tradicionális művészeti programok, koreai street food, e-sport élmények és szépségipari bemutatók várják. Befőttes üvegbe rejtett aranyérmékre bukkantak a veszprémi érseki palota pincéjében. A helyiséget éppen felújítják, az üveget a pince egyik sarkában találták meg, körülbelül 40 cm rejtette el valaki, valószínűleg a II. Világháború alatt. A 105 érme Európa különböző országaiból származik. Van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia pénz is. A megtalált érméket ki is állítják. Napos, száraz időre számíthatunk, esetleg néhány gomoly felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap is szépen süthet a nap néhány felhő kíséretében. Hajnalban 7-13, napközben 23-27 fok várható. Hétvégére visszatérhet a meleg nyári idő, a napsütés mellett ugyan felhők is megjelennek, és többfelé eső, zápor is jöhet, de a levegő 30-31 fokig is melegedhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A sötét tél után végre itt vannak a nagyon hosszú nappalok. A mai nap felkelte például 4:53-kor volt, nem csoda, ha lemaradtunk róla. Be lehet már is pótolni, a Simply Red indítja az órát a Sunrise-al. 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max Szemlevente vagyok, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk.

Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt, május 28-a van, az év 148. napja, és például 1742-ben a mai napon nyílt meg az első fedett úszoda Londonban. Vagy 118 éve a mai napon született Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója, de tartogatok még egy-két érdekességet május 28-áról. Erre visszatérünk egy picit később. Nem sokára az M-Vogue, mindjárt a New Level Empire és Wolf Katy, most pedig a Black Eyed Peas jön, a Don't Funk With My Heart-tal a besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Best FM, a legjobb zenék a front mögött, felfrissül átmenetileg az idő, 22-27 fok, sok napsütés, ez várható ma is, holnap is, aztán szombaton újból jön a kánikula vissza, 30 fok körül lesz majd a maximum. Részletek és még több friss, érdekes, hasznos információ a hírekben. 7:30 után Altranate és a Free folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Vizsgálat indult a kelenföldi mozdonytűz kapcsán. Afterpartit tartanak a Bajnokok Ligája döntő után. Napos, száraz, de kevésbé meleg időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Soron kívüli vizsgálat indult a kelenföldi mozdonytűz ügyében. A közlekedési és beruházási miniszter egyeztetett a MÁV vezetésével az eset tanúságairól. Vitézi Dávid elrendelte, hogy nézzék át az előző ciklusban vásárolt hasonló típusú mozdonyokat, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Jelezte, azonnali lépések történtek annak érdekében, hogy a MÁV és a BKK hatékonyan együttműködjön ilyen esetekben, és a fővárosi társaságot is bevonhassák a pótló buszrendszerbe. Közben ismét elérhető lett az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. Az utasok itt valós idejű tájékoztatást kaphatnak a vonatok helyzetéről és a késésekről. Vitézi Dávid miniszter azt mondta, a felület egyelőre nem a legkorszerűbb, és a korábbi túlterheléses támadások miatt csak regisztrációval használható. A MÁV-tól azt kérte, minél előbb keressen olyan megoldást, amely enélkül is működik. Csemege kukorica konzerveket vizsgált a Nébi. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
2: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növény védőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervben, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
1: Sporttörténelmet ír Budapest, először lesz hivatalos afterpartia a labdarúgó bajnokok ligája fináléjának. A helyszín a Vajdahunyadvára lesz, a hangulatról pedig egy német DJ gondoskodik majd. Szombaton egyébként a bajnokok ligája döntőjében a címvédő PSG és az Arsenal csap össze Budapesten a Puskás arénában. Derült napos időnk lesz. Kevés gomoly felhő leginkább keleten, északkeleten telepedhet az égre, de esni nem fog. Enyhül a nagy meleg, a hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap is szépen süthet a nap néhány felhő kíséretében, esernyőre nem lesz szükség. Napközben 23-27 fok várható. Hétvégére visszamelegszik az idő, a napsütés mellett ugyan felhők is megjelennek, és többfelé eső zápor is jöhet, és akár 30-31 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 28-án csütörtökön. Sok boldogságot kívánok a névnapos csanádoknak, az Emileknek és a szülinaposoknak is. 118 éve ezen a napon született Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója. 78 éve ezen a napon született Stevie Nicks, amerikai énekesnő, dalszerző, a Fleetwood Mac tagja. Boldog 84. születésnapot kívánunk Fodor Zsókának, magyar színésznőnek, a Barátok közt Magdi anyusának. Meg nem mondanánk róla, de ma 58 éves Kylie Minogue. 1962-ben a mai napon született Ajándék Roland, azaz Roland Gift, a Fine Young Cannibals énekese. És 1981-ben ugyanezen a napon született Mark Feely, az ír Westlife tagja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Még egyszer 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számok.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. Autómentős Feritől tudom, hogy lerobbant egy autó az M3-ason Budapest felé, 60 után a Bag környéki terelésben, a Nyíregyháza felé vezető oldalra átterelt belső sávban. Óvatosan! A 90-es évek nem lettek volna 90-es évek fiú zenekarok nélkül. Jön majd a Backstreet Boys! És a halott pénz is. Dobbal a szíved, és én szaladok utánad. Hívható SMS, Viber elérhetőségünk 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
3: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
5: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: A Rózsadom délkeleti lejtőjén álló Gülbaba türbéje Budapest egyik legkülönlegesebb műemléke, amely a török hódoltság korára emlékeztet. Északon az iszlám kultúrának ez a legtávolabb eső szent helye. Gülbaba alakját legendák övezik, egyesek nemes lelkű dervisként, mások rózsáiról híres kereskedőként emlékeznek rá. A síremléket a 16. század közepén építették, és az évszázadok során számos átalakításon, majd nagyszabású felújításon esett át. A 2018-ban megújult emlékhely ma kulturális központként és kiállító térként is működik. A rózsakertek, sétányok és kilátóteraszok lenyűgöző panorámát kínálnak a Dunára és a Margit szigetre. A kiállítás bemutatja Gülbaba történetét, a dervisek világát és az oszmán török korszak magyarországi emlékeit. A kert és a kiállítótér ingyenesen látogatható, és különösen tavasszal és nyáron érdemes felkeresni, amikor a rózsák teljes pompájukban virágoznak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
9: Szívjuk magunkba a tavasz örömét, Budapesten járjuk be a magyar fővárost, és töltödjünk fel a szabadban. A kellemes tavaszi időjárásban nincs is jobb, mint biciklivel felfedezni Budapestet. Tekerjük körbe a fővárost, és érezzük a szél suhanását az arcunkon. Guruljunk végig a Dunaparton, a Kiskörúton, vagy az Andrássy úton, és élvezzük a város vibráló energiáját. Vagy a Margit-sziget kedves bája biztosan elvarázsol minket. Egy valódi oázisra készüljünk a város szívében, a Margit hídról könnyen megközelíthető szigeten számos program lehetőség vár ránk. Sétáljunk egyet a japán kertben, nézzük meg a régi kolostor romokat, vagy látogassuk meg a mini vadaspark lakóit. Na de a Dunaparti séta kihagyhatatlan program tavasszal a magyar fővárosban. Ha például a budai oldalon megyünk végig, akkor a Batthyány térről tökéletes képet lőhetünk a parlamentről.
0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en. A Best FM-en.
10: Szeptemberig közlik a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, ilyenkor szokatlan hőség tombol Spanyolországban. Itthon picit visszaesik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. Egyebek mellett ez hangzott el tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A cél az, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és az intézmények autonómiája erősödjön. Június 15-ig arról is dönthetnek, hogy az iskolai igazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány határozott arról is, hogy a rászoruló gyerekek családjai augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak. A kabinet az egészségügy területén is hozott döntéseket. Szeptember 1-ig például nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, és koncepció készül a betegjogok erősítésére. Hősképzés Plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat vár, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. A program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes oktatást tartanak azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyárra az életmentés világát ismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
11: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell veszélyes helyről, le kell őket vinni, amerre a teknős fejáll, arra vigyük tovább, biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
10: Tovább fokozódhat a rendkívüli hőség Spanyolországban. A hőmérséklet átlagosan 10-15 Celsius fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. A napokban a csúcsok 34 fok felett alakulhatnak a dél-európai országban. És nézzük, mi várható nálunk. Napos, száraz időre számíthatunk, esetleg néhány gomoly felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap is szépen süthet a nap néhány felhő kíséretében. Hajnalban 7-13, napközben 23-27 fok várható. Hétvégére visszatérhet a meleg nyári idő, a napsütés mellett ugyan felhők is megjelennek, és többfelé eső zápor is jöhet, de a levegő 30-31 fokig is melegedhet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Élükön az Uptown Girl-lel a nemrég emlegetett szülinapos Mark Feely és Ir Cimborái, azaz a Westlife indítják az órát. 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, ha van ilyen. 0620-55-55-155, Maxim Levente vagyok. Május 28. csütörtök, sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak, illetve a névnapos csanádoknak és Emileknek.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési hír, lerobbant valaki az M1-esen, az M0-ás csomópont után a határ felé vezető oldalon. Már a nullásra is visszaér a torlódás. Jó utat! Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Jöjjön egy kis jammelés Bob Marley-val és MC Light-tal. Jammin' a Besten!

Best FM, a legjobb zenék. Hőség folytogatja Európát, az eddigi legmagasabb májusi hőmérsékletet mérték kedden Angliában, de olvastam olyat is, hogy közel 39 fok volt szombaton Dél-Spanyolországban, na meg olyat is, hogy Párizsban az emberek a Szajna partján próbálnak hűsölni a kánikulában. Ezek szerint mi, hát idézőjelben, megúsztuk a 30-35 fokkal, amelytől idéglenesen, ha egy-két napra is, de most búcsút vettünk a tegnapi hidegfronttal. Felfrissült a levegő, 22-27 fok lesz ma. De hogy mi várható a folytatásban, az is kiderül a hírek végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, rögtön folytatjuk Bryan Adams-szel.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi MOL üzemben. Aranyérméket találtak a veszprémi érseki palota pincéjében. Napos, de hűvösebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hónapokig eltarthat a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében. A létesítményben múlt pénteken robbanás történt, egy ember meghalt, a hét sérült még, kórházban van, állapotuk javul. A hatósági helyszínen és befejeződött balesetveszély már nincs, zajlik a takarítás. A társaság megkapta a szükséges engedélyeket a helyreállításhoz, így megkezdődhetnek a munkálatok. A vállalat szerint az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyag ellátását. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lehet az akácméz. Tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagyok és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergett. Most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
1: Befőttes üvegbe rejtett aranyérmékre bukkantak a veszprémi érseki palota pincéjében. A helyiséget éppen felújítják, az üveget a pince egyik sarkában találták meg, körülbelül 40 centi mélyre rejtette el valaki, valószínűleg a II. Világháború alatt. A 105 érme Európa különböző országaiból származik. Van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia pénz is. A megtalált érméket ki is állítják. Két napra a Margit szigetre költözik Korea. Június 13-án és 14-én a Kristály szintéren rendezik meg a 7. Koreaon fesztivált. Az ingyenes eseményen a koreai kultúra sokszínűségét mutatják be a magyar közönségnek. Az érdeklődőket K-pop tánc bemutatók, workshopok, tradicionális művészeti programok, koreai street food, e-sport élmények és szépségipari bemutatók várják. Derült, napos időnk lesz, kevés gomoly felhő, leginkább keleten, északkeleten telepedhet az égre, de esni nem fog. Enyhül a nagy meleg, a hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap is szépen süthet a nap, néhány felhő kíséretében, esernyőre nem lesz szükség, napközben 23-27 fok várható. Hétvégére visszamelegszik az idő, a napsütés mellett ugyan felhők is megjelennek, és többfelé eső, zápor is jöhet, és akár 30-31 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Next FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 28-án csütörtökön. Végre felfrissült a levegő, ma 22-27 fok között sok napsütés mellett telik a nap. Esni nem fog. Holnap is hasonló időnk lesz, aztán a hétvégére visszatérhet a 30 fok körüli kánikula. És jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből. Ez már a Dallunis dala, az I Got Five on it a besten. Jó utat!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Akár együtt is énekelhetjük majd a következő órában, hogy... Legyen úgy, mint rég, a 90-es és 2000-es években jön majd a 4-es Street, és ha már szóba került a 90-es évek a korszak legelejéről, érkezik majd Montel Jordan dala is. Hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155, mindjárt a legfrissebb hírek jönnek, aztán 9 után is a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
8: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.

0: A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/BestFM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Vizsgálat indult a kelenföldi mozdonytűz ügyében. Kukoricakonzerveket ellenőrzött a Nébih. Napos száraz, de a tegnapinál kevésbé meleg időnk lesz ma. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Soron kívüli vizsgálat indult a kelenföldi mozdonytűz ügyében. A közlekedési és beruházási miniszter egyeztetett a MÁV vezetésével az eset tanúságairól. Vitézi Dávid elrendelte, hogy nézzék át az előző ciklusban vásárolt hasonló típusú mozdonyokat, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Jelezte, azonnali lépések történtek annak érdekében, hogy a MÁV és a BKK hatékonyan együttműködjön ilyen esetekben, és a fővárosi társaságot is bevonhassák a pótló buszrendszerbe. Közben ismét elérhető lett az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. Az utasok itt valós idejű tájékoztatást kaphatnak a vonatok helyzetéről és a késésekről. Vitézi Dávid miniszter azt mondta, a felület egyelőre nem a legkorszerűbb, és a korábbi túlterheléses támadások miatt csak regisztrációval használható. A MÁV-tól azt kérte, minél előbb keressen olyan megoldást, amely enélkül is működik. Csemege kukorica konzerveket vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
3: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növény védőszer maradékot, mikrobiologikus eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
2: Sporttörténelmet ír Budapest, először lesz hivatalos afterparty a labdarúgó bajnokok ligája fináléjának. A helyszín a Vajdahunyadvára lesz, a hangulatról pedig egy német DJ gondoskodik majd. Szombaton egyébként a bajnokok ligája döntőjében a címvédő PSG és az Arsenal csap össze Budapesten a Puskás Arénában. Napos száraz időre számíthatunk, esetleg néhány gomoly felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap is szépen süthet a nap néhány felhő kíséretében. Hajnalban 7-13, napközben 23-27 fok várható. Hétvégére visszatérhet a meleg nyári idő, a napsütés mellett ugyan felhők is megjelennek és többfelé eső zápor is jöhet, de a levegő 30-31 fokig is melegedhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Bizony annak is volt egyfajta romantikája, amikor csak annyi aprónk volt, hogy gyorsan bemondjuk a fülke számát a hívott félnek, hogy hívjon vissza minket, mert mindjárt lejár az idő. Jön a Payphone, a Maroon 5 dala, Május 28-án csütörtökön a Csanádok és az Emilek névnapján, 4 perccel múlt 9 óra. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Max Szeblevente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Azt írja valaki, végre egy kis jó idő. Én kedden ünnepeltem a 23-at, üdv Pécsről, munkából, a traktorból. Isten éltessen, igen, jó idő. Megszűnt a kánikula egy-két napig. Csak 22-27 fok között lesz a maximum. És egy közlekedési info, laza, 12 kilométeres torlódás alakult ki újfent, az M0-áson az M1-es felé a Hárosi Dunahídtól. Ha minden igaz, munkavégzés miatt, de hogyha baleset az oka, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Ide írta az iménti hallgató is, hívható SMS Viber szám egyben. Jön a PM Down és a Set a Drift on Memory Bliss a Besten.

Ezt a fel a legjobb zenék egy szakítás történetével Sophie Alice Baxter érkezik, Get Over You, túllépni rajtad, és vasárnap már mi is okosabbak leszünk, hiszen túl leszünk a budapesti BL döntőn, hogy az Arsenal vagy a PSG nyerje a bajnokok ligáját. A szombaton 18 órakor a budapesti Puskás Arénában kezdődő döntő végén derül ki.

Best FM, ha a legjobb zenékén az éjszaka, ez a címe legalábbis a Shakedown 2001-es slágerének. Szól ez at night, és ha nem is éjszaka, de este 6-tól ma is lesz night shift, csütörtökönként a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágerei szólnak mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7 és 8 között a Best FM lemezjátszói mögött DJ Miller.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A bő egy hónap múlva július 6-án esedékes budapesti koncertre melegíthetnek Ricky Martin rajongói majd a következő órában. Szóval majd a She Bangs és a V-motorok legendás slágere is Dr. Bérestől és Király Viktortól. Tartunk egy rövid információs szünetet, utána délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Szeptemberig közlik a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, ilyenkor szokatlan hőség tombol Spanyolországban. Itthon picit visszaesik a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. Egyebek mellett ez hangzott el tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A cél az, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és az intézmények autonómiája erősödjön. Június 15-ig arról is dönthetnek, hogy az iskolai igazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány határozott arról is, hogy a rászoruló gyerekek családjai augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak. A kabinet az egészségügy területén is hozott döntéseket. Szeptember 1-ig például nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, és koncepció készül a betegjogok erősítésére. Hősképzés Plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat vár, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. A program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes oktatást tartanak azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyárra az életmentés világát ismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell veszélyes helyről, ne kell őket vinni, amerre a teknős feljárt, arra vigyük tovább, biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
1: Tovább fokozódhat a rendkívüli hőség Spanyolországban. A hőmérséklet átlagosan 10-15 Celsius fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. A napokban a csúcsok 34 fok felett alakulhatnak a dél-európai országban. És nézzük, mi várható nálunk. Derült, napos időnk lesz, kevés gomoly felhő leginkább keleten, északkeleten telepedhet az égre, de esni nem fog. Enyhül a nagy meleg, a hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap is szépen süthet a nap, néhány felhő kíséretében, esernyőre nem lesz szükség. Napközben 23-27 fok várható. Hétvégére visszamelegszik az idő, a napsütés mellett ugyan felhők is megjelennek, és többfelé eső zápor is jöhet, és akár 30-31 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Olyan előadóktól, mint a Limp Bizkit, Jennifer Lopez, Melanie C, vagy elsőként a francia DJ és producer mágus Bob Sinclair, na és Gary Payne, aki a vokálokért felel, és biztos vagyok benne, hogy 2005-ben is létezett már autotune, ami kijavítja a hamis énekhangokat, de szerintem ezt szándékosan nem használták. Így ízes, így tökéletes. Love Generation, 4 perc múlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.

FM legjobb zenék teljes nevén Edwin Stephen Collins, a skót zenész, dalszerző, énekes, gitáros folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 94-es slágerét indítottam el ezzel, a Girl Like You.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úristen, már 15 éves a Mizu.

0: A délelőtt utolsó órájában jön majd Fluor Tomi is, akár csak a Seft. Telefon, SMS, Viber, ha dugó, baleset van, várom az infót a friss hírek alatt is, utána zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Csomagszállítás 24 órán belül. Rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
1: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
0: A BL döntő hétvégéje miatt 36 év után idén nem a Városligetben, hanem egy különleges új helyen, a Hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat gyermeknapja. Május 31-én továbbra is minden a gyerekekről szól. Magyarország legnagyobb ingyenes gyereknapi rendezvénye idén még nagyobb térrel, vízparti környezettel és igazi piknik hangulattal készül. Május 30-án és 31-én szombaton és vasárnap Vidám Park, játszóterek és színes programok várják a gyerekeket, családokat. A középpontban ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll. A látogatókat többek között egészségsziget, biztonságos internetsátor, sportsziget, nemzetek utcája, arcfestés, ugrálóvárak, kézműves foglalkozások, koncertek és számos további program várja, mindez teljesen ingyenesen.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország II. Világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a Budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: A legtöbben online adták be idén az adóbevallásukat. Sokan választják a jótékonykodást a repont automatáknál. Napos száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZJA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta a NAV által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja, az utolsó nap ugyanis 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, ezt közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a fenti szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a repont automatáknál. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt sportközpontban holnap és szombaton olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, zenészek és más szakemberek várják az iskolásokat, ezt mondta rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
5: 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagy színpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
4: Riasztást adtak ki a hőség miatt Olaszországban. A legmagasabb figyelmeztetés van érvényben Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban, valamint további 14 városban. Az országban 32 fokig melegszik a levegő, de a páratartalom miatt fullasztó lesz a hőség. A szakemberek azt kérik az emberektől, hogy dél és délután 4 között ne legyenek a tűző napon, és a szabadtéri munkákat is felfüggesztették erre az időre. Napos, száraz időnk lesz ma. Estig sokat süt majd a nap, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, késő este pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, sok napsütés várható, és 23-27 fokot mérhetünk majd. Hétvégén is napos időben bízhatunk, és 25-31 fok valószínű, viszont szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek frissítő záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Például Avril Lavigne-tól, aki még mindig pimaszkodik, de ebben az órában vezetési leckéket vehetünk Justin Timberlake-től, az órát pedig az a Robbie Williams kezdi, aki Britpop című nemrég megjelent új albumával éppen világkörüli turnén van. Júniusban és júliusban Európában, aztán Latin Amerikában, illetve Ausztráliában folytatja a koncertezést. Szól már is a Rock DJ, 4 perc elmúlt 11. Hello, Max M. Levente vagyok.

De ezt a fel a legjobb zenék. A 90-es évek egyik legnagyobb hip-hop buli himnusza, a Jump Around, a House of Pain slágere is attól az úriembertől származik, legalábbis annak a csapatnak, az alapító tagjától, aki most is gitáron játszik, illetve mellette még rapper. Szóval az ír-amerikai rapper, énekes, dalszövegíró Eric Schrodion, művész nevén Everlast, és a What It's Like a Besten.

0: Best FM-mel a legjobb zenék. Burkolatjavítás miatt még mindig óriási 15 kilométeres a dugó az M0-áson, az M1-es felé a Hárosi Dunahídtól. Egészen az M5-östől lépésben halad a pálya. Aki tud, válaszol időben másik úton alatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj szét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

do something. Make a bet. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a dél, úgyhogy megjött Majoros Rita, akinek átadom a stafétát. Jó étvágyat kívánok, és várok mindenkit holnap reggel is itt a Besten. Mákszem Levente vagyok. Íme egy kis ízelítő az óra első talából, Britney Spears, Stronger.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csomagszállítás 24 órán belül. Rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
3: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
4: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
5: Reklámot hallottak.
0: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszínre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélőszökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zene ritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a BL döntő miatt, még be lehet jelenteni a tavaszi fagykárokat, napos, száraz, szeles idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óriási lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren a szombati BL döntő miatt. Holnaptól vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, ezért több légi irányítóra és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, és ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy érdemes online becsekkolni, és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
8: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrendszerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
7: Rengeteg rendőr lesz majd szolgálatban a BL döntő alatt, csak nem 4000 egyenruhás vigyáz majd a rendre. A Puskás Arénában a szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze, több mint 17000 párizsi és brit szurkoló lesz a stadionban, mellettük pedig több tízezren érkeznek majd a fővárosba. Közben már ma megkezdődnek a forgalomkorlátozások, vasárnap éjfélig többször lezárják majd a reptéri gyorsforgalmi utat, a belvárosi utcák egy részét, valamint a Puskás-Ferenc stadion és a Hősök tere környékét is. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák. Erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek, ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Különleges rekord született az Egyesült Királyság egyik vidám parkjában. Egy 63 éves ikerpár tagjai 20000 alkalommal ültek fel a hullámvasútra. Először 2001-ben próbálták ki azt, és az elmúlt 25 évben újra és újra végig száguldottak a pályán. A hullámvasút egyébként csaknem 1700 méter hosszú, 65 méter magas, és hatalmas sebességgel kell több meredek és éles kanyart bevenni rajta. Egyelőre száraz időre számíthatunk. Ma és holnap is sok napsütés várható, és sehol nem ered el az eső, a szél viszont sokfelé megélénkül. 22-27 fokot mutatnak most a hőmérők, késő este 11-18 fok valószínű, holnap pedig újra 23-28 fokot mérhetünk majd. A hétvégén változik egy picit az időjárás, szombaton és vasárnap is kisüt majd a nap, és 25-31 fokig melegszik a levegő, de szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek majd záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Csodás csütörtököt, kellemes délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, mindenképpen töltsék velem a következő néhány órát, akár munkában, akár utazás közben, akár csak úgy lazulás közben, hozom a legnagyobb kedvenceket. Itt lesz mindjárt Lisa Stansfield és a The Real Thing, jön majd Beyoncé és a Hello, most pedig a kedvencem Britney Spears nyitja az órát, jön a Stronger, szép napot!
9: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Vidám délutánt kívánok mindenkinek mindenhová. Nagyon remélem, hogy velem tartanak a következő néhány órában. Isteni időnk van, sőt mondhatom azt, hogy szinte istenibb, mint tegnap, mert hogy egy picit enyhült a hőmérséklet, viszont hétvégére úgy tűnik visszatér a nyár, de ma még lazulhatunk egy kicsit és felfrissülhetünk, mondjuk a legjobb zenékkel, mert hogy természetesen a 90-es 2000-es évek legnagyobb favoritjai a főszereplők ma délután is. Hozok majd közlekedési infókat, napkérdését, mozi ajánlót, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem, és utazzunk együtt vissza a 90-es évekbe a következő percekben. Érkezik 96 egyik legnagyobb R&B himnusza, Dr. Dre és a Black Street közös dala, amit nagyjából az első hangból mindenki felismer, de azért segítek. No Digity!

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden délután eddig is, ma is utazzunk együtt. 0620-55-55-155, ha pedig látnak valamit, ide írjanak vagy hívjanak. Nagyon köszönöm. Én is jövök az infokkal, és az M1-es autópályán utazóknak ma sincs jó hírem. Budapest felé Tata térségében a torlódás már meghaladta most is a 9 kilométert, valamint távol a Bicske és Biatorbágy között is szakaszos torlódás nehezíti az autósok dolgát. Hosszabb menetidőre kell ma is készülni. Szintén az M1-es autópályán a főváros felé pedig egy műszaki hibás autó állt meg az átterelt sávban a 35-ös kilométernél, úgyhogy itt még plusz 3 kilométeres a torlódás. Az M0-áson is burkolatot javítanak az M1-es autópálya irányába a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig, ezért a két belső sáv zárva is van, úgyhogy mindenki egy kicsit legyen óvatosabb. A torlódás már jelentős, meghaladta a 14 kilométert, úgyhogy aki teheti, válaszol másik útvonalat. 0620-55-55-155, ide várom az infókat ma is, jó utat és balesetmentes közlekedés, na meg kitartás az utakra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM.
1: Mindjárt délután egy óra lesz, már csak másodpercek kérdése, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Bódó Tá, a Honeybee-től. Jön majd Tupac is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csomagszállítás 24 órán belül. Rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
2: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
3: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
4: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
5: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak.
5: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-ig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
5: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: Szívjuk magunkba a tavasz örömét, Budapesten járjuk be a magyar fővárost, és töltödjünk fel a szabadban. A kellemes tavaszi időjárásban nincs is jobb, mint biciklivel felfedezni Budapestet. Tekerjük körbe a fővárost, és érezzük a szél suhanását az arcunkon. Guruljunk végig a Dunaparton, a Kiskörúton, vagy az Andrássy úton, és élvezzük a város vibráló energiáját. Vagy a Margit-sziget kedves bája biztosan elvarázsol minket. Egy valódi oázisra készüljünk a város szívében, a Margit hídról könnyen megközelíthető szigeten számos program lehetőség vár ránk. Sétáljunk egyet a japán kertben, nézzük meg a régi kolostor romokat, vagy látogassuk meg a mini vadaspark lakóit. Na de a Dunaparti séta kihagyhatatlan program tavasszal a magyar fővárosban. Ha például a budai oldalon megyünk végig, akkor a Batthyány térről tökéletes képet lőhetünk a parlamentről.
5: Best FM, a legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en. A Best
8: FM-en. Jól halad az M1-es bővítése, holnap átadhatják az első új szakaszt, digitális jogosítványunk lehet a jövőben, sok napsütés és 27 fok várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnapra elkészül az M1-es autópálya első új szakasza. Biatorbágynál építettek új felhajtót, és a Budapest felé vezető oldalon a pályaszerkezetet is felújították. Vagyis visszabontották az aszfaltot, és a korábbinál másfélszer vastagabb réteget kapott az út, ráadásul a burkolat alatt strapabíróbb lett az alap. Emellett a vízelvezető rendszerek is megújultak. A fejlesztés azért jelentős, mert az M1-es bővítési munkái során ezen a szakaszon készült el először a végleges pályatest és a hozzá kapcsoló forgalomtechnika. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál, az Európai Unió vezetne be új szabályokat, amelyeket 2029-ig kell érvényesíteni a tagállamokban. A javaslat szerint általánossá kell tenni a digitális jogosítványt, amelyet mindenhol elfogadnak majd, emellett 65 év felett többször kellene egészségügyi vizsgálatra menniük a sofőröknek, és azt is javasolják, hogyha valakinek egy uniós tagországban bevonják a jogosítványát, akkor a büntetés minden tagállamban hatályos legyen. Vasárnapig tart az Európai Rák ellenes hét. A kezdeményezésnek az a célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és az ellátás fontosságára, ezt mondta rádiónknak a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
9: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, kutatás és az innováció, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy a leszokás azonnali pozitív hatással jár.
8: Mérgező ipari vegyületeket talált több távol-keleti műanyagtermékben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Összesen 100 terméket, asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízipénztárcát, kátkilépőt és cipővédőt vizsgáltak, és több termékben is a megengedettnél jóval magasabb ftalát tartalmat mutattak ki. Az ipari vegyület különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre veszélyes, ezért arra kértek minket, hogy csak megbízható forrásból származó műanyagtermékeket vásároljunk. Napos, száraz időnk lesz ma. Estig sokat süt majd a nap, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, késő este pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, sok napsütés várható, és 23-27 fokot mérhetünk majd. Hétvégén is napos időben bízhatunk, és 25-31 fok valószínű, viszont szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek frissítő záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Azt hiszem, néha örülhetnek, hogy nincs bekapcsolva mindig a mikrofon, mert hogy imádok énekelgetni. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok mindenkinek egy óra után is 4 perccel, mert hogy én már láttam, hogy a Lady Marmalade érkezik Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink dala, úgyhogy már előre énekelgettem, de ígérem, mindjárt ki is kapcsolom a mikrofon. Szép napot!
5: Best FM, a legjobb zenék!
10: Best FM! So, sisters, let me hear ya.

0: never.
1: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt Budapesten a Dózsa-György út és a Váci út kereszteződésénél, úgyhogy ott kell egy kis dugóra számítani, ami pedig a főutakat, autópályákat illeti. Véget ért a munka az M0-áson, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Az M1-es autópálya irányába, ahol burkolatot javítottak a 16-os kilométernél. A sávzárás is megszűnt, de a 14 kilométeres torlódás hát elég lassan szűnik meg, úgyhogy kell még egy kis türelem. Az 1-es főúton Almásfüzitő térségében két autó ütközött. A 76-os kilométer a forgalom jelen pillanatban is félpályán irányonként váltakozva halad. A 4-es főúton Üllőn összeütközött egy autó és egy motoros. A 87-es kilométernél lezárták a főutat, mentő helikopter is érkezett a helyszínre. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Jó utat és vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Nene és a Későre jár, így az óra utolsó dalaként a folytatásban friss hírek jönnek, pár perc múlva 2 óra, utána pedig egy isteni No Doubt dallal nyitom az órát, jön a Hey Baby! És jön majd a Valmar és a Hooligans-szel és a Királylány.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Az uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben a miniszterelnök, holnap kezdődik a nagy sportág és hangszerválasztó, napos, száraz, de szeles időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A korrupció elleni harc lesz a kulcsa az uniós források hazahozatalának. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Magyar Péter Brüsszelből jelentkezett be, ahol ma és holnap is tárgyalásokat folytat arról, hogy hogyan kaphatja meg hazánk a több ezer milliárdos uniós támogatásokat. A kormányfő arról beszélt, hogy ennek érdekében a kormány hamarosan benyújtja a csatlakozási szándékát az európai ügyészséghez, hiszen ezzel és egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával vennék fel a küzdelmet a korrupció ellen. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, ezt közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a fenti szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt sportközpontban zenészek és néptáncosok várják az általános iskolásokat. Az ingyenes rendezvényről Puporka Jenő, a nagy hangszerválasztó művészeti vezetője beszélt rádiónknak.
2: A zeneiskolákban található összes hangszert ki lehet majd próbálni. Illeszkedik a sportágválasztó rendezvényhez, ahol ugyanaz a struktúra, hogy a látogatók bármilyen sportágat kipróbál. Ugyanígy nálunk is a hangszereket, plusz a néptáncot is kedvük szerint kipróbálhatják. Egyre célzottabban jönnek a családok és a gyerekek is.
1: További részleteket a sportágválasztó.hu oldalon találnak. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 34,4 fokot mutattak a hőmérők, korábban még soha nem volt ilyen meleg májusban Budapesten. A korábbi rekordot még 1958-ban rögzítették, akkor 33,5 fokot mutattak a hőmérők, ezt közölte a Hungaromet a közösségi oldalán. Hogy mennyire lesznek melegek a következő napok, azt már is elárulom. Egyelőre száraz időre számíthatunk. Ma és holnap is sok napsütés várható, és sehol nem ered el az eső, a szél viszont sok felé megélénkül. 22-27 fokot mutatnak most a hőmérők, késő este 11-18 fok valószínű, holnap pedig újra 23-28 fokot mérhetünk majd. A hétvégén változik egy picit az időjárás, szombaton és vasárnap is kisüt majd a nap, és 25-31 fokig melegszik a levegő, de szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek majd záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délutánt mindenkinek, 5 perccel járunk 2 óra után, megy tovább a nap, megy tovább a délután is a jó hangulat. Én Majoros Rita vagyok, lefőztem az ebéd utáni kávét, úgyhogy jöhet a nagy lendület. Például a Sand Lovers-el jön a Runaway, itt lesz a Valmar és a Hooligans-el is a Királylány. Most a No Doubt indít, itt a Hey Baby, én hamarosan a napkérdését hozom.

Vesztem a legjobb zenék. Ígértem a nap kérdését, úgyhogy már meg is hoztam. Elég sokan vagyunk, akik azért elég gyakran tömegközlekedünk, legyen az busz, villamos, vonat, vagy tényleg bármelyik közlekedési eszköz. Úgyhogy arra vagyok kíváncsi, hogyha úgy általánosságban a tömegközlekedésen töltött mindennapjainkat egy film címével kellene jellemezni, akkor bizony, melyik film lenne az? 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is, várom a kommenteket. Szóval, ha a tömegközlekedésen töltött mindennapjainkat egy film címével kellene jellemezni, akkor melyik lenne az? Nagyon várom a válaszokat. Cserébe pedig utazunk vissza a 90-es években, méghozzá 94-be Coolióval. Érkezik egy rejtett gyöngyszem, de azért nevezem annak, mert hogy ez a dal még akkor jött ki, mielőtt a Gangsta's Paradise igazán világsztárrá tette. Tűhet itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Továbbra is figyelni kell Budapesten a Dózsa-György út és a Váci út kereszteződésében, mert baleset történt korábban, de még mindig fennakadás van. A 4-es főúton Üllővel területén ütközött korábban egy autó és egy motorosra, a 87-es kilométernél zárva a főút, mentő helikopter is megérkezett a helyszíre. Az 51-es főúton Baján a Jelki körforgalomnál baleset történt, a 160-as kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban ide várom az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls Stay You Be There csajos dala után egy másik hölgy érkezik, egy igazi pop díva, méghozzá Madonna és a Music. Ez konkrétan 2000-ben jelent meg ez a dal, ami egyfajta ilyen újjászületése volt Madonnának a kritikusok szerint. A 90-es évek vége után egy teljesen másik arcát mutatta a díva, és egyébként szerintem ebben ő nagyon-nagyon jó az újjászületésben. Ez a dal sem akar többről szólni, mint ami, nem feltétlen a dal szöveg a lényeg, inkább egy igazi jó kis hangulatot szeretne hozni, kicsit elektropop, kicsit funk, kicsit dance, kicsit diszkó, egy olyan igazi vagány Madonna dal, úgyhogy 2000-ből szól a Music, itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Brüsszelben zajlik tárgyalás az uniós forrásokért. Bizonyítékokat foglaltak le a minisztériumnál, veszélyes több távol-keleti termék. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. A korrupció elleni harc lesz a kulcsa az uniós források hazahozatalának. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Magyar Péter Brüsszelből jelentkezett be, ahol kétnapos tárgyalásokat folytat több ezer milliárd forint támogatás hazahozataláról. Útjára több minisztere is elkísérte. A kormányfő arról beszélt, a kabinet hamarosan benyújtja a csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ezzel és egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehoz vennék fel a küzdelmet a korrupció ellen. Bizonyítékokat foglaltak le a nyomozók a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a NAV vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmények gyanúja miatt zajlik hatósági eljárás. Mérgező ipari vegyületek több termékben. Távol-keleti műanyag árucikkben találta mindezt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Összesen 100 esetben asztalterítőnél, PVC padlóburkolatnál, nyakba akasztható vízipénztárcánál, kátkilépőnél és cipővédőnél vizsgálódtak és mutattak ki számos tárgynál jóval magasabb ftalát tartalmat. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati BL döntő miatt, ezért több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, valamint ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is, ezt mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy érdemes online becsekkolni és lehetőség szerint kézipoggyásszal utazni.
3: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrendszerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait.
2: Túlnyomóan derült időnk van, csapadék nem várható. 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Eső nem érkezik. Több helyen lesz erős a légmozgás. 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. A pollen terhelés a záporok hatására átmenetileg lokálisan csökkent, de a hét második felétől ismét felerősödik. Főként a fenyőfélék és a pázsitfűfélék okozhatnak gondot az allergiásoknak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 óra után is felejthetetlen slágerek itt a 99.5 Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Hozom Jennifer Lopez dalát, jön a Love Don't Cost a Thing. Hát ez tényleg felejthetetlen. Csak úgy, mint Robbie Williams és a She's the One. Lady Gaga, minden dal a felejthetetlen. A Paparazzit pedig már be is válogattam. Rögtön itt az óra elején. Vele kezdünk.
1: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Május 28-án az Emilek és a Csanádok a névnaposok, úgyhogy még nem késő őket megköszönteni, de a születésnaposokat, évfordulósokat sem, úgyhogy őket is Isten éltesse. 1980-ban született Ian Fleming, angol író, aki James Bondot is megalkotta többek között. 1937-ben egy nappal a gyalogosok után megnyitották a San Francisco-i Golden Gate hidat a jármű közlekedés számára is. 78 éve született Stevie Nicks, amerikai énekesnő, dalszerző, a Fleetwood Mac alapítója. 58 éves ma Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő. 1999-ben 21 év után újra megtekinthetővé vált Leonardo da Vinci mesterműve, az utolsó vacsora. Valaki látta már élőben? Azt hiszem eléggé csodálatos lehet. Ma van a Nemzetközi Hamburger Nap és a Daruk napja is. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárki hozzászólna a kalendáriumhoz, akár üzenne rajtunk keresztül, kedves szeretteinek nyugodtan tegye meg. Miközben a délután a Well Hello-val megy tovább, 2017-ben adták ki a Zuhany belém slágert, ami igazából a szerelemről, buliról, szabadságérzésről szól, és egy kicsit erről a hajnalig tartó jókedvről és jó hangulatról. Zuhany belém itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Budapesten a Hősök tere környékén egyébként is elég nagy a felfordulás, hiszen ott lesz a hétvégén a szurkolói zóna a BL döntő miatt, viszont most még baleset is történt a Vágány utcában, úgyhogy emiatt is van arra felé egy kis kavarodás. De baleset történt a Ferenc körúton is, úgyhogy ott is figyelni kell, méghozzá a Boráros téren, úgyhogy ott is van némi fennakadás. De baleset történt az M7-esen is a főváros felé Szabadbattyán térségében, a 66-os kilométernél a külső és a leálló sáv is zárva van. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, bárkinek infója van, küldje el vagy hívjon. De most érkezett egy, hogy több autó is összeütközött a 11-es főúton Esztergom és Pilis-Marót között, a 62-es kilométernél meg is állították a forgalmat. Mindenki vigyázzon magára az utakon, és egymásra is jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogyha a tömegközlekedésen töltött mindennapjainkat egy film címével kellene jellemezni, akkor ki mit választana? Zsófi azt írja, az idétlen időkig. Ugyanaz a villamos, ugyanazok az arcok, ugyanaz a késés minden egyes nap. Gábor azt írja, Mission Impossible, felszállni a metróra csúcsidőben úgy, hogy még levegőt is kapjak. Na ez lehetetlen küldetés. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a válaszok. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezeket olvasgatni. Ola Ibolya dalát pedig mellé hozom, és a folytatásban jön a Baby, utána hamarosan az NSYNC és az I Want You Back, itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Másodperceken belül délután 4 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Berkes Olivér és a Jó vagy rossz legyek.
2: Csak rád van szükségem, hogy itt légy melletted, bármit megteszek, pont hogy jó vagy rossz legyek.
1: És jön majdnem a születésnapot ünneplő Kylie Minogue is, és az On a Night Like This.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
3: Vonzóbb lett az adóbevallás elektronikus módja, csökkenhet a képviselők bére. Autót lopott gyerekkel a hátsó ülésen, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csak nem 300 ezren hagyták az utolsó két napra az SZIA bevallásukat. Május 20-áig összesen 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel több, mint 2025-ben. A NAV több, mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet idén. Kevesebb lehet a képviselők fizetése és juttatásai. Az erről szóló szabályokat hétfőn tárgyalja a parlament egynapos ülésén. A honatyák megvitatják az országgyűlésről szóló törvénymódosítását, benne a költségcsökkentésekről, illetve a megtakarítási intézkedésekről. Úgy lopott el egy autót, hogy benne ült egy gyerek. A Nagykáta közeli településen élő, büntetett előéletű férfi egy bölcsőde előtt járó motorral parkoló kocsit lovasított meg, miután a férfi észlelte, hogy a háta mögött ül valaki, egy közeli településen kitette. Az otthagyott kisfiút egy járókelő kísérte el a közeli bolthoz. A tolvajt elfogták, már vádat is emeltek ellene. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten, a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt sportközpontban pénteken és szombaton olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók és zenészek várják az iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek, mondta rádióknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
4: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni.
3: Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a daganatos betegség megelőzésére és az ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, minden napnak külön témája van.
5: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontosságára. Aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció.
3: Túlnyomóan derült időnk van, csapadék nem várható. 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Eső nem érkezik. Több helyen lesz erős a légmozgás. 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. A pollen terhelés a záporok hatására átmenetileg lokálisan csökkent, de a hét második felétől ismét felerősödik. Főként a fenyőfélék és a pázsit fűfélék okozhatnak gondot az allergiásoknak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hogyha a hétköznapi tömegközlekedésünket kellene egyetlen film címével jellemezni, akkor ki mit írna, vagy válaszolna, és miért pont azt választaná? 0-20-55-55-155. Ezen a kérdése ide jöhetnek a válaszok. Elmúlt 4 óra és lassan 5 perccel, én Majoros Rita vagyok, ez pedig James Blunt.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai mozi ajánlóban egy megosztó filmet hoztam, akár így is nevezhetem, ez a Szomorúság háromszöge, méghozzá Ruben Östlund filmje, ami nem egy sablonos hollywoodi film, az már egyszer biztos, úgyhogy ha nem erre vágynak, akkor válasszák ezt a filmet. Egy luxus jachton indul az egész történet, influencerek, milliárdosok és a személyzet próbálja túlélni, hát kvázi egymást, aztán a történet teljesen elszabadul. Egyszerre brutálisan vicces, nagyon őszinte, szinte nyersen őszinte, és néha eléggé abszurd az egész sztori, és egy görbetükröt mutat az influencer világnak, meg egyáltalán így a közösségi oldalaknak, meg egyáltalán ennek a világnak. Vannak, amiken hangosan nevetünk, aztán két perc múlva pedig arcú csap minket igazából a nyers igazság, úgyhogy nem könnyű film, de garantáltan beszédtéma marad még akár az ebédnél a kollégákkal a következő napokban is, úgyhogy Szomorúság háromszöge, azt ajánlom a mai mozi ajánlóban. Jó mozizást és jó zenehallgatást. Berkes Olivér érkezik a folytatásban, és ha jó vagy rossz legyek. Itt a Besten.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak ki,

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Három autó ütközött az M1-esen a határ felé Szárligetnél. A 47-es kilométernél a sávzárás megszűnt, de azért még fennakadás van, és azóta történt még egy baleset, szintén az M1-esen, de a főváros felé Herceghalomnál, a 29-es kilométernél az átterelt sávban állnak az autók, így ott most megállt a forgalom. Baleset az M7-esen is a főváros felé Szabadbattyánnál, a 66-os kilométernél a külső és a leálló sávot is lezárták, itt torlódás van. Korábban több autó ütközött a 11-es főúton, Esztergom és Pilismarót között, a 62-es kilométernél még mindig csak fél pályán halad a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és a hívható telefonszámunk is. Bárkinek van még útinfója bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, hogyha hív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hamarosan vége a mai munkaidőnek is, legalábbis nagyon sokan 5-kor befejezik a munkát, de hát vannak, akik még csak ilyenkor indulnak az éjszakás műszakba. Úgyhogy mindenkinek hozom a kedvencét még a következő órában is, munka utára, munka elé, sőt akár lazulás mellé. Itt lesz majd a VIP és a Keresem a lányt.
2: Keresem a lányt,
1: de jön majd Bendi és Mónikával, és hát a Boy Is Mine.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Belépőt nyernél a Fezem Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezem Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
7: Brüsszelben zajlik tárgyalás az uniós forrásokért. Bizonyítékokat foglaltak le a minisztériumnál. Autót lopott gyerekkel a hátsó ülésen. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. A korrupció elleni harc lesz a kulcsa az uniós források hazahozatalának. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Magyar Péter Brüsszelből jelentkezett be, ahol kétnapos tárgyalásokat folytat több ezer milliárd forint támogatás hazahozataláról. Útjára több minisztere is elkísérte. A kormányfő arról beszélt, a kabinet hamarosan benyújtja a csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ezzel és egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozására vennék fel a küzdelmet a korrupció ellen. Bizonyítékokat foglaltak le a nyomozók a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a NAV vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmények gyanúja miatt zajlik hatósági eljárás. A tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel az adóhivatal már megkezdte a tanú kihallgatásokat. Úgy lopott el egy autót, hogy benne ült egy gyerek. A Nagykáta közeli településen élő, büntetett előéletű férfi egy bölcsőde előtt járó motorral parkoló kocsit lovasított meg, miután a férfi észlelte, hogy a háta mögött ül valaki, egy közeli településen kitette. Az otthagyott kisfiút egy járókelő kísérte el a közeli bolthoz, a tolvajt elfogták, már vádat is emeltek ellene. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a daganatos betegség megelőzésére és az ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, minden napnak külön témája van.
8: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció.
7: Túlnyomóan derült időnk van, csapadék nem várható. 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Eső nem érkezik. Több helyen lesz erős a légmozgás. 23 és 28 fok közötti értékek valószínűek. A pollen terhelés a záporok hatására átmenetileg lokálisan csökkent, de a hét második felétől ismét felerősödik. Főként a fenyőfélék és a pázsitfűfélék okozhatnak gondot az allergiásoknak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után is csak a legjobbakkal jövök. Nagy kedvencek, nosztalgikus hangulat itt a 99.5 Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, hamarosan hozom Brandy és Monika dalát. Jön a The Boys Mine, itt lesz a Black Eyed Peas is az egyik legelső dalukkal, de előtte még Mojo indítja az órát. Jön a Chillin, szép csütörtök.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ott vagyok önökkel mindenhol, akár autóban ülve már hazafelé tartanak a munkából, vagy éppen sietnek a gyerekekért edzésre, vagy bevásárolni, vagy csak lazulás közben hallgatják a Best FM-et, hozom a legnagyobb kedvenceket és a nap kérdésére adott válaszaikat, hiszen arra vagyok ma kíváncsi, hogyha a hétköznapi tömegközlekedésünket igazából le kellene írni egy film címével, akkor ki mit választana? Egyébként viccesebbnél viccesebbek jöttek. Ági azt írja, gyors vonat, csak nálunk inkább ironikus lenne a címe. Tamás pedig annyit írt, Armageddon. Egy nagyobb műszaki hiba után teljesen apokaliptikus a hangulat, de írt még Misi is, hogy harcosok klubja, reggelente szemkontaktus nélkül próbálunk túlélni egymás mellett. Főként a kollégáimmal, mert hogy van, akivel egy útvonalon jövünk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még ide az üzenetek, de itt van még Józsié is, a szökés. Leszállni a zsúfolt villamosról csúcsidőben, komoly akció jelenet, ebben a pillanatban próbálkozom ezzel. Na hajrá, akkor küldöm neked is a VIP dalát, jön a Keresem a lány, de ha inkább táncolnál, akkor jön a Black Eyed Peas is és a Where is the Love. Most Brandivel és Mónikával megy tovább a délután, és egy kis harccal, egy férfiért, The Boy is Mine, itt a Best FM-en.

0: 99.5 West FM a legjobb zenék. Baleset történt Budapesten a Rákóczi úton a Klauzál utcánál. Ez ugye a Blahalujza tér és az Uránia között van. Nagyon köszönöm az információt Tamásnak. Egyébként elég nagy a felfordulás a városban. Azt írja Tamás még az üzenet mellé, úgyhogy legyen mindenki óvatos és türelmes az utakon. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Herceghalomnál a 29-es kilométernél ismét két-két sávon lehet haladni mindkét irányban, úgyhogy az ottani torlódás kezd, úgy tűnik feloszlani. Viszont torlódás van az M0-áson, a déli szektoron az M5-ös autópálya csomópontja és a Pécseli csomópont között mindkét irányban. Erre pedig figyelni kell. 0620-55-55-155, én pedig itt figyelem az üzeneteiket, hogyha bárkinek infója van, küldje el vagy hívjon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék, Desiree igazán életigellő dala érkezik. Ez a Life. Én pedig ezzel a dallal búcsúzom már a mindenkitől. Whiteboy jön majd 6 óra után és a Night Shift, aztán az esti programhoz majd 7 óra után Miller is csatlakozik, úgyhogy isteni bulit kívánok mindenkinek. Holnap délben pedig találkozunk újra, addig is minden jót. Majoros Rita vagyok, viszont!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
3: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
4: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak.
4: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Júniusban ismét megtelik zenével, tánccal és igazi karneváli hangulattal Budapest. Érkezik a 31. Duna Karnevál. A Nemzetközi Kulturális Fesztivál június 12-e és 19-e között várja a közönséget. A Duna Karnevál már több mint 3 évtizede a budapesti nyár egyik legszínesebb programja, ahol a magyar népzenei és néptánc hagyományok találkoznak a világ különböző tájainak folklor kincseivel. A fesztiválon hazai együttesek és külföldi vendégfellépők együtt varázsolnak különleges hangulatot a színpadokra. Lépnek hivatásos és amatőr táncosok, fiatalok, gyerekek és hagyományőrző közösségek is. A programok több helyszínen zajlanak majd, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében és a Margit Szigeti Színház színpadán. Lesz szabadtéri koncert, látványos tánc bemutató, táncház és igazi nyáresti fesztivál hangulat is. A különböző helyszínek mind más-más élményt kínálnak, így biztosan mindenki megtalálja a kedvenc programját.
4: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nem, hogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllőtérképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
4: Best FM, a legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en.
7: Nagy lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren. Rendkívüli kamionstopp a BL döntő miatt. Tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta a rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
8: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket a Budapest Airport oldalán.

0: a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőség tombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcs hőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhet meg több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dancehimnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Kató hét igen, White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
3: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: Legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És hogy a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utána érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Slimmy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hiphopal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És hogy első kézből tudjatok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéki, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk, ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még tart az európai rák ellenes hét. Rekordot döntött az ESIA. Szökött kengurút üldöztek Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rák ellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónak a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Rozmányi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus ESIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítványa a beteg koraszülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguru üldözés Texasban, az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet, a szökevényt visszavitték a központba. Holnap többnyire napos fátyol felhős idő várható, északkeleten időnként több gomoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Tök tényleg, annyira igazatok volt, már abban a pillanatban kaptunk.
4: Mea culpa.
3: 0620555155 SMS-be, Viberen, még a Best FM Night Shift Facebook és Instagram oldalunk, és így végig pofáztuk a Spiller Groove Jetet, úgyhogy
4: igyekszünk ezt elkerülni. Tényleg,
3: ne haragudjatok.
4: Hogy amivel a múltkor végeztem, most azzal kezdtem.
3: Ugyanaz, de most akkor tényleg fogjuk be. Okay. Addig kérünk elnézést, hogy megint lejár az egész. Na, de ezt csütörtök még egy órán keresztül DJ Millerrel, illetve Spiller Groove Jetel a legelején. Nyomjad,
4: Oké. Okay.

0: szombaton.
1: Nagyon kemény.
0: Nagyon-nagyon-nagyon szeretném azt megcsinálni. Még nem tudom, holnap megyek majd a főpróbára, hogy pontosan mi lesz ott az időbeosztás, hogy minden, hogy hát simán meg lehet, tehát hogy a ismervén ugye itt a popkultúrát az elmúlt 20-30 évből, hogy csak francia és csak angol előadókból.
1: Ah, hát ez simán.
0: Megoldani.
1: Hát ez simán. Hát ne viccelj. Ha csak francia lenne is megoldanád, vagy ha csak angol, de így a kettőből óriási van merítés.
0: Itt igazából az a nagy baj, hogy mi az, amit meg kell hagynom. És hogy mi az, amit ne játsszál, mert azért nyilván hát limitálva van nekem is az időm, hogy mennyit
1: de mi a kérésem úgy lehet ilyen

0: mondjuk 10-től 70-ig korosztályban. 20 fel őket hangulatba úgy, hogy amikor megszólal a síp, szóval 6-kor és elindul a Bajnokok Ligája döntő, akkor ők stengbe legyenek.
1: Aha. Hát ezt a simán megoldott.
0: Ennyi, és erre van úgy nagyjából, azt hiszem 3, de ugyanúgy a kapunyítás az ugye 3 órával a síp szöldött van, tehát ezért nekem ott 3 órán van ott szépen.
1: És azt ténylegesen végig is játszhatod a 3 órát, mert az alatt egy gyönyörű ívű szettet le lehet bonyolítani azért.
0: Hát, figyelj, az EB-meccseken úgy volt, hogy mondjuk ilyen 2-2 fél, és akkor az utolsó fél órában már tudod mindenféle ilyen bejátszunk, kivetítőn, kis interakció.
1: És akkor nyilván ahhoz párosul hang is.
0: Igen, akkor ott már nem. De azt mondom, hogy egy nettó 2 órát az elején biztos.
1: Azért az nagy dolog. Olyan büszke vagyok a White Boy-ra. Legyetek büszkék ti is!

0: azt, hogy Budapesten VR5-től lesz, és zenélhet rajta. Ugye ezt minden másodpercet rögzíteni akarom. Aki mondjuk ennek az előző dalnak akartam volna minden másodpercet élvezni, picikét.
1: Túl dumák.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Na, akkor azt már tudjuk, hogy én hozzánélek a hétvégén. Te merre leszel egyébként? Jönnek a dátumok.
2: Az a durva, hogy te már nem is emlékszel rá, de gyakorlatilag én ma például általad megyek, illetve várj, bocs, nem, az majd holnap lesz, mert ma még csak csütörtök van, de egyébként úgy látszik, hogy, hogy e körül a foci meccs körül zajlik.
1: Visszajöttek, megállapotatok.
2: Így jó, van, akkor közben egy másik nagy szponzornak is ma lesz egy rendezvény, egy sportpálya megnyitóval, ahol szintén ilyen háttérmuzsikálás lesz délutántól kora estig.
1: Aztán egy sportos hétvége.
2: Igen, és akkor utána mondjuk a szombat az már nekem késik, sajnos a meccset nem fogom valószínűleg látni, hiszen Felvidéken leszek a Komáromi erődben, igen, egy koncerten. Szerintem pont 7-kor kezdődik a koncert, 9-ig, és után, tehát előtte egy felvezetőt nyomok, meg a koncert után egészen reggelig.
1: Meg lennék lepődve, hogy nem lenne, hogy az egy-két tévé kihelyezve.
2: Igen. Hát, hogyha mondjuk a kedves szervezők vagy a művésznő engedi, ezt nem tudom, hogy hogy áll a focival, úgyhogy...
1: Hát neked a backstage-ben legyen csak egy ízért tévé.
2: Igen. Vagy FND barátunk ezt meg szokta oldani így pult alatt telefonról, tudod, hogyha mondjuk a Liverpool játszik, tudod.
1: Hát ez egyszer volt, ki volt az óriási ment az interneten, talán a Sven Weiss.
2: Valami fesztivál, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, ig

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Hát sokaknak lesz az, hogy tényleg akkor jövő héttől jön majd a mennyország, ugye kezdődik a nyár.
2: Igen, hivatalosan is.
1: Úgyhogy jövő héten mi már nyárban fogunk találkozni. Ahogy érzed.
2: Hát igen, attól függ, hova mész, milyen a rendezvény, ugye?
1: Jó, figyelj, óvatosan a hétvégén, és akkor jövő héten megtalálkozunk. Köszönöm szépen ezt a majd.
2: Én is köszönöm, sziasztok! Sziasztok.

0: Cause my feeling is just alright as we dance. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alapvetően napos nyári időre készülhetünk. Holnaptól ismét tűzgyújtási tilalom lesz. Jön a nagy sportág választó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Gyermekek elleni bűncselekmények miatt 5 ember gyanúsított meg a rendőrség, egyet őrizetbe is vettek. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint még tavaly előtt érkezett egy névtelen bejelentés, amely szerint vidéki gyermekvédelmi intézményekben bántalmazások és szexuális visszaélések történhettek. A rendőrség az ügyben eddig 120 embert hallgatott ki, köztük 13 kiskorút is. A nyomozás során újabb esetekre derült fény, ezért tegnap nagyszabású akciót tartottak. 14 helyszínen volt házkutatás Békés és Csongrád-Csanád vármegyében. A rendőrség szerint több esetben a gyermekek panaszait sem vizsgálták ki megfelelően, sőt, egyes ügyeket megpróbálhattak eltusolni. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A NÉBIH a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kapnak a kiszáradt növények. Holnaptól tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közútmenti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és parlagot, gazt sem szabad égetni. Részletek a katasztrófavédelem honlapján. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál az Európai Unióban. Az új szabályokat a tagállamoknak 2029-ig kellene bevezetniük. A tervek szerint általánossá válna a digitális jogosítvány, amelyet minden uniós országban elfogadnának. Emellett 65 év felett gyakoribb egészségi vizsgálat várhat a sofőrökre, és az is változhat, hogy a jogosítvány bevonása minden tagállamban érvényes lenne. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert próbálhatunk ki a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkap sportközpontban olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat holnap és szombaton is, mondta a rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
2: 7 napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplet péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek gyóriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni.
1: Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhet meg több gomoly felhő. Csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Pont úgy, ahogy majd szombaton a Puskásban, itt nálunk a következő órában is angolok a franciák ellen. David Guetta jön a Just a Little More Love-val, őt követi majd Robbie Williams a Millenniummal, aztán érkezik a Daft Punk az Around the World-el, és rögtön utánuk a Gorillaz lesz itt a Darrell. A short Christina Aguilera nyitja a Dirty-vel.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Elköszönt annyi sugott kegyel.
1: Best FM a legjobb zenék, rengeteg követelménynek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki James Bond lehessen. Robbie Williams tegyük köszönni, ebből csak egyet tud teljesíteni, hogy brit. Úgyhogy nem maradt más, mint hogy egy James Bond főcímzenéből csináljon egy slágert. Így született meg a

Szerintem a legjobb zenék. Most még kipihennék a teltházas angliai turnéjukat, amelynek április 2-án lett vége. Aztán június elejétől irány Európa. Hozzánk legközelebb majd július 9-én lesz látható és hallható a Gorillaz élőben a Pohoda fesztiválon. De akinek van kedve, Olaszországba, Bulgáriába, Lengyelországba vagy Svédországba is elugorhat majd őket megnézni. Túlnyomó részt fesztivál kereteken belül. Jön a Gorillaz és a Dare, itt a Westen.

Best FM a legjobb zenék a hétfőhöz, meg a kedhez képest szerdára és mára idézőjelben sokkal rosszabb időt jósoltak a meteorológusok. Nem jött be, vagy hát hogyha ez volt a rossz idő, akkor csak azt tudom mondani, hogy holnap is ugyanilyen rossz idő lesz, mint ma. 24 fokos nappali maximum, minimális felhővel, minimális széllel, éppen ezért magas UVB sugárzással mindenhol.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Nyárias időnk lesz némi csapadékkal. Nagy lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren. Tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati bajnokok ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta a rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőség tombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap többnyire napos fátyó felhős idő várható, északkeleten időnként több gumoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Nem tudom, hogy van-e összefüggés vagy célzatosság abban, hogy ez a két világnap pont ugyanerre a dátumra került, de ma, május 28-án van egyrészt a hamburger világnapja, másrészt szintén ma, május 28-án van az éhezés elleni világnap. Jesse J, Domino, ezzel indítjuk a következő órát.
0: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Mást jelent a Buckethead a Star Wars rajongóknak, és mást a parti arcoknak. A Star Wars fanatikusok a birodalmi rohamosztagosokat hívják Bucketheadsnek, vagyis vödörfejűeknek. A parti arcoknak pedig a Buckethead csak ezzel jelentett egyet. The Bomb! Ez jön, hogy te Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Na, most érkező Dallasról az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket olloz ki, és azt újra hasznosítja. És hát nem a Dallasról az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Dallasról azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készül. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is.

Best FM a legjobb zenék. Gyakorlatilag csak ennyi a jófejségén múlott, hogy nem kellett azonnal visszavonni a Fugees debütáló albumát, mert hogy nem tisztázták a szerzői jogokat a Ready or Not-hoz, amelyben ennyi egyik dalát használják fel. Jön a Fugees itt a Best FM.

0: Legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még tart az európai rákellenes hét. Rekordot döntött az ESZIA. Sokan jótékonykodnak a palackokkal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rákellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozmányi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét

0: utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus eszia a bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítványa a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguruüldözés Texasban, az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet, a szökevényt visszavitték a központba. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhetnek több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy öttagú fiúzenekar, amely jelenleg már csak trióként funkcionál, és ahol az eredeti tagokból már csak egy valaki van a zenekarban. Aztán egy öttagú fiúzenekar, akinek a visszatérését már régóta várjuk, meg egy öttagú fiúzenekar, aki másodvirágzását éli mostanában. Vagyis East 17, Backstreet Boys, meg az NSYNC-ből Justin Timberlake.
3: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék, talán úgy a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy holnap és holnap után Hősök tere és környéke, Városliget és környéke, illetve Puskás Aréna és környéke, autóval úgy, ahogy van, felejtős, köszönhető.

Usain Bolt és a most érkező Sean Paul is egy elit klubhoz tartozik Jamaikán belül. Mindhárman rendelkeznek az Order of Distinction elnevezésű kitüntetéssel, amelyel olyan jamaikai zenészeket, művészeket, sportolókat, közéleti személyiségeket jutalmaznak, akik sokat tettek az országért, illetve az ország hírnevének öregbítéséért. Sean Paul jön a Get Busy-vel itt a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék, a három alapember, vagy inkább úgy mondom, hogy a három alaphang, Mike Myers, Eddie Murphy és Cameron Diaz mellett a Shrek mindegyik epizódjában más-más világsztár csatlakozik hozzájuk. Az ötödik részben például Zendaya lesz az, aki majd Fiona és Shrek lányának a hangját fogja kölcsönözni. Accidentally in Love jön a második részbetét dala, Counting Crows-tól itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék nyilván más-más szempontok alapján mérlegelve. Rengeteg zenekar pályázik minden idők legjobb angol fiú csapata címre. Íme itt van az egyik. Az East 17 érkezik az It's Alright-tal itt a Besten.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Duett, duett hátán, a mai utolsó 60 percben itt a Besten. A Val már hozza majd magában Manuelt és az Éget a nap című közös dalukat. Segi érkezik Rick Rockkal és az It Wasn't Me-vel, Sarah Connor TQ-val védekli majd, hogy Let's Get Back to Bad Boy, Roy pedig állandó partnerével Ádámmal hozza majd a feketén a hófehér.
1: Ez a Night Shift a Best

Just FM a legjobb zenék. Ígértek itt majdnem összes filmjéhez folytatást, előzmény részt, de hát leginkább most csak azt nézhetjük, ahogy Will Smith az északi sarkról a déli sarkig, és aztán vissza túrázik az egyik streaming szolgáltató dokumentum sorozatában. Getting Jiggy With It, Will Smith érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, 15-4 jelenleg az állás Shaggy és Sting között. Sting javára abban a tekintetben, hogy eddig hányszor koncerteztek Magyarországon, ráadásul ebből ugye van egy közös is, amit a Hősök terén nyomtak együtt, és hát erre ugye majd idén nyáron Sting rátesz majd még egy lapáttal. Shaggyről egyelőre nincs információnk, hogy akár a környéken is járna, csak most itt nálunk az itt

Best FM a legjobb zenék, ne legyen a nevem vágyba, hogyha a Rockefeller Skanket nem fogom szombaton játszani a Puskásban az Arsenal PSG döntő előtt. Persze, hogy fogom játszani, meg persze holnap is jövök ugyanúgy, mint ahogy jövök minden nap 6-kor. Holnap Night Shift Extra, hangyát hívtam vissza plusz egy órára, szóval Funkival indítjuk a péntek estét holnap 6 és 8 óra között, és aztán 8-tól megjönnek a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei, de már nem mixben, de egészen éjfélig. James Blunt és a 1973 jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

gonna do it.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.